ndafite ikibanza ikiganiro cy'abana n'ugwaruka udukino ubukerebutsi ijambo ibyiyumviro ibyifuzo by'abana n'ugwaruka ni mu kiganiro